amit ész vagy én derek vád. Vaj derek van din dröm sinns de múj dag. Derek ti zag en din lach mi betöveret.